Viva de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindau.

Radio Mozambique y de Kumupa, Mabereketer Ondimi Uchindao. Radio Mozambique y de Kumupa, Mabereketer Ondimi Uchindao.